začiatok od Ahánuk. Chu Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ahánuk, Ah